pasmējies, ja tu gribi. Paraudi, ja tev vajag. Tikai pavisam klus. Tikai pavisam klus.